0: Nincs semmi kérdés.
1: Szerintem szati.
0: Szerintem 10 mondjuk a helyben, mert...
2: Köszönöm. Köszönöm.